0: listen to me.
1: It's my life, whoa, it's my life.
2: Yeah, man!

Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted? Táncolj, baby.

Új napot, új vekkert indítuk, tesszük mindezt július 8-án, egy szerdai napon, másodpercekkel 6 óra után, amikor is jöhet a szokásos reggeli jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk felejthetetlen. Már itt a nyaralásoknál a pasiknak van a legkönnyebb dolga. Tényleg, nem kell agyalniuk egyáltalán semmit sem a nyaralásról. Az az, hogy megmondja, hova mennek, a főnök azt, hogy mikor, a bank meg azt, hogy mennyi időre. Ennyire egyszerű. De jó nekünk, de mindenki másnak is. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Meghan Trainor és All About The Bass, 8 perce járunk 6 óra után, túltettük magunkat egy újabb napon, sőt egy újabb a foci VB-s napon, véget is értek a 8-at döntők, úgyhogy jogos lehet a kérdés a hallgatóinkhoz, kinek van jobban lerágva a körme? Argentina vagy Egyiptom szurkolóinak, mert hogy az egy kemény, durva, izgalmas meccs volt, az szent. Tehát azt gondoljunk bele, hogy játszanak, Egyiptom rúg egy gólt. Oké, jó, van idő, ezt pipepurc, visszafordítják, észesen vesszük. Rúgnak még egyet. Na jó, azt szabálytalanság miatt lefújták. Jó, ha, mondtam, nem fog menni az egyiptomiaknak, nem lehet. Erre szünet után 67. percben berúgják a másodikat is. 2-0 vezet Egyiptom a világbajnok ellen. Hűha! Na itt aztán mi lesz, tettük fel a kérdést, és telik az idő, és nem lett semmi. Szóval most gondolj el, 79. percben 2-0 vezet Egyiptom Argentina ellen. Jó, 79 perc, az papíron 11 percet jelent, de igazából láthattuk, hogy ezen a VB-n azért olyan 7-8-9 perces hosszabbítások vannak. Tehát jó, oké, van durván 20 percük, de amikor az idő sürget, akkor nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz koncentráltan játszani. Csak akkor jön Cristiano Romero, 79. perc. Csak egy az előny az Egyiptomnál. Jön Messi a 83. percben. Kiegyenlít, na jó. Sikerült Argentinának hosszabbításokra menteni a meccset, talán a 2x15 percben tényleg igazából címvédőként sikerül elhozni a továbbjutást, de nem. 90. perc, hosszabbítás, 3. perc, jön Enzo Fernández, bevágja a 3-at, Egyiptom továbbjut. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, az előző 16-ot döntött is Argentina rendesen megizzadta, de le a kalappal a Salahék előtt, le a kalappal Egyiptom előtt. Egyiptom hercegét ismerjük, sokáig a Liverpoolban játszott, most éppen csapatot keres. Következzen most Egyiptom hercegnője, az E-Type-tól, Princess of Egypt. 6 óra 10 perc van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

W, és kérlek, ne menj el, please don't go, 6 óra 20 perc van, szerda, július 8-a, és lehet, hogy most nem úgy néz ki, de esős napnak nézzünk elébe. Tegnap is volt valami minimális esély, hogy hújon az égi áldás, hát volt is valami. Utána úgy kérdeztük is önmagunktól, hogy ennyi volt? Ez volt az eső? Aznapra igen. Viszont úgy tűnik, hogy ma mind intenzitásban, mind időtartamban, illetve hát csapadék mennyiségben is keményebb, nedvesebb, áztatósabb nap következik. A nap első felében még akár nagyon-nagyon rövid időre a nap is kisüthet, de a második felében tényleg jönnek az esőfelhők, és 90 és 100 százalék közötti esélyt adnak arra a meteorológusok, attól függ melyik órára, 9 óra utántól arra fele, 195, 90, 75, 50, így megy egészen este 9 óráig, így csökken két óránként az esély annak, hogy tényleg jön az égi áldás, és 100 százalék az azt jelenti, hogy hold biztos, hogy esni fog. Valamikor, 9-10 óra után, déli órák környékén. 20 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk, tehát nagy ingadozás nem lesz. Például holnapra is, holnap utánra is, bár esőt nem jósolnak, a nappali csúcsérték ugyanúgy 20 Celsius fok körül alakul, majd a hétvégével picit emelkedik 23-25 Celsius fokra, és ahogy letudtuk a hétvégét, indítjuk a következő hetet, a hétfői nap ismét esőfelhőkkel érkezhet,

Ja, úgy milyen április? Július második fele az átlagnál forróbb, és sokkal szárazabb lesz, vagyis hát azt nem mondom, hogy a szájos időjárásra számíthatunk, de hogy meglehetősen csapadékmentes lesz, a jelenlegi prognózis szerint úgy tűnik, hogy igen. Na, szóval, akkor készüljünk esőre. Jessica J. Chili Chacha dalával többek közt. 6:23 perc van. Jó reggelt!

Oh, Giganti énekelt a Mátyá Bazár, 6 óra 31 perc van. Mint ismert, véget ért az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság 8. döntője. Tegnap este Argentina hát rendesen megdolgozott a győzelemért. 0-2 állásról felállva végül 3-2-re legyőzte Egyiptomot, míg Svájc gól nélküli döntetlen után szétlövéssel kiejtette Kolumbiát, úgyhogy a mai nap az első teljes szűnnap ezen a világbajnokságon. Ilyen még nem volt ezen a VB-n, hogy ne legyen meccs. Ez az első olyan nap, pihenő nap, és akkor holnaptól kezdődnek a negyed döntők. Este 11 órakor a Franciaország-Marokkó mérkőzéssel jön a négy meccs, amely eldönti, melyik négy csapat legyen az elődöntőben. Tehát Franciaország-Marokkó ellen kezd. Na most már feltettem a kérdést, hogy hogyan kell franciázni, azt úgy nagyjából mindenki tudja. Ugye? A világon egyébként. Nem magyarázhatom most el a 18-as karika hiányában, de azt hiszem, hogy nem kell belemenjek túl mélyen, mit jelent franciázni, mit értünk alatta, ha pikánsabb megfogalmazást keresünk. Tehát ez egyszerű. Ezt úgy nagyjából tudjuk. Vagy hallottunk róla rosszabbik esetben. Na de ott a másik kérdés, ki az, aki tudja, hogyan kell marokkózni? Mert hogy nincs még egy olyan nemzet a világon, aki tudja. Csak a magyarok tudják ezt. Ugyanis nemzetközileg ez az ismert név, hogy mikádó. Mikádózni hogyan kell. A japán császár régi címére utalva. Ők mikádoznak. Mi magyarok az anyaországban is, Erdélyben, mi annak idején marokkóztunk. A kérdések az, hogy tudja-e valaki, hogyan kell marokkózni? Éle még az emlékeiben a játék. Egy régi ügyességi játékról van szó, ilyen 30 vagy akár 50 színes, van hogy fa, de én úgy emlékszem, amivel mi játszottunk, azok ilyen műanyag, vékony-vékony pálcikák voltak, mindkét végükön hegyesek, és különböző színcsikok jelezték az értéküket, a fehér, a sárga volt 1 pont, 2 pont, talán a kék volt a 10 pontos, és azt hiszem, hogy a zöld, a sötét zöld színű, amiből csak egy volt, az 50-ből, az 50 pontot ért. Ez volt a játék. Úgy volt, hogy összefogtuk a pálcikákat, egy kicsit meg is tekertük, függőlegesen letettük az asztalra, majd elengedtük őket, hogy össze-vissza hújanak. És akkor felváltva egy-egy pálcikát kellett úgy kiemelni, főleg kihasználva azt, hogy a végükön hegyesek, és ha kicsit úgy megnyomtad, akkor kiemelkedett a többi közül a pálcika, és akkor ha a többi nem mozdult, úgy vetted el a pálcikát, akkor tovább. Egy újabb pálcikával próbálkozhattál, mindaddig, amíg meg nem mozdítottad valamelyik másikat. Ha igen, akkor itt a következő játékos. És akkor mindenki így addig, amíg el nem fogytak a pálcikák, és akkor végén, amikor az utolsó pálcikát is levették az asztalról, akkor összeszámolta mindenki pontértékben, hogy mennyi pontja van. Ha valaki kivette az 50-est, nagy eséllyel nyerte meg a játékot, de attól függ, hogyha az 50-es hagyták meg neki utoljára, a többi pálcikából több jött ki. Na, Magyarországon és Erdélyben sokan marokkóztak, mint mondtam, máshol inkább a mikádó elnevezés terjedt el. Na, és akkor marokkozzunk tovább Bertie Higgins-el. Marokkói városról szól a dal. Tegnap a remixet játszottuk be, most az eredeti következik. Casablanca. 6 óra 35 perc van. Jó marokkózást!

Valahol itt énekelt a Bagosi Brothers Company, 3/4 hét lesz 2 perc múlva, július 8-a van, nagyon rég, több száz évvel ezelőtt, még 1497-ben Vasco da Gama flottája ezen a napon indult el India felé. Vasco da Gama. Hát aki járt esetleg Portugáliában, Lisszabonban, a fővárosban, akkor csak kellett találkoznia ezzel a névvel, még hogyha nem is az egykori felfedező emléke jó voltából. Ugye miután Kolumbusz Kristóf spanyol zászló alatt hajózva felfedezte Amerikát 1492-ben, Portugália joggal érezhette, hogy lépés hátrányba került nagy riválisával szemben. Tehát ez olyan volt, mint az űrverseny, csak 500 évvel korábban, és nem a hold volt a cél, hanem, mit tudom én, a föld másik fele. És akkor 5 évvel később, tehát ahogy Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, 5 esztendővel később a lisszaboni kikötőből kifutott az első olyan flotta, amelyik szintén Indiába akart eljutni, de azon az útvonalon, amelyet Bartolomeu Dias megnyitott a portugálok számára, vagyis a jó reménység fokának Afrika megkerülésével. A flotta élére egy fiatal nemes embert, Vasco da Gamát állították vezetőnek. Egy évvel később, 1498 májusában futottak be Calicut város kikötőjébe, a hazaút pedig majdnem egy évig tartott. Otthon igazi hősként ünnepelték, hiszen valóra váltotta, tengerész Henrik herceg nagy álmát bebizonyította, hogy Indiába a tengeren át is vezet út. Vasco da Gama ezt követően többször járt Indiában, ott is hunyt el 55 évesen. Hamvait hazaszállították szülővárosába, Lisszabonban a Szent Jeromos kolostorban nyugszik. Róla nevezték el, és innen lehet ismerős a név, hogy róla nevezték el Lisszabon hídját, a Vasco da Gama hídat, amely Európa leghosszabb hídja. Úgyhogy ennyit erről. Mi pedig hetet hét tengeren túl hajózunk. Sailing along the seven seas. Ez az OMD, 3/4 hétkor. Jó reggelt!

Mindig visszatérek hozzád. Samantha Mamba énekesnő és színésznő. Ként is ismerjük, hiszen H.G. Wells időutazós, klasszikus időutazós regényének egyik megfilmesített változatában. Azt hiszem, talán Guy Ritchie-vel együtt játszott. Itt visszautaznak az időben, az időgéppel, mert készül egy ilyesmi, stb. Amúgy maga a regény is jó, több film is készült ezzel kapcsolatosan, nem rosszak. Főleg azok számára, akik szeretik az időutazásos filmeket, vagy egyáltalán a science fiction. 7 perc választ el 7 órától. Az esztendő 189. napjánál tartunk, vagyis 2026-ból 176 nap maradt hátra, és 7 perc 7 óráig, amikor jönnek a hírek, addig is hadd folytassuk Dan Balannal és Matteoval. Allegro Ventigo. Jó reggelt!

0: Marad a vízhelyzet Parajdon. Csőtörés van a Szombatfalvi utcában. Magyarországra szerződött Mitri Rita. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet vásárolnak a romániai állampolgárok. Miközben az Európai Unióban és az euróövezetben is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, Romániában visszaesett a lakossági fogyasztás. Az uniós statisztikai adatok szerint májusban az Európai Unióban átlagosan 1,9%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest. Romániában az idei év első 5 hónapjában 5,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Egyszerűbbé vált a biztonsági ellenőrzés a marosvásárhelyi repülőtéren, ahol új kézipoggyász ellenőrző rendszert helyeztek üzembe. Az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a nagyobb elektronikai eszközöket, például a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. A legfeljebb 100 ml folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok szintén a táskában maradhatnak, és azokat már nem szükséges átlátszó műanyagtasakba helyezni. A repülőtér tájékoztatása szerint megszűnt az összesen 1 liter folyadék szállítására vonatkozó korlátozás is. Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A Hargita megyei prefektúra tegnapi közleménye szerint a vészhelyzet augusztus 7-éig lesz érvényben. Továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is, a Korontpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amikor a Korontpatak vize betört a Sóbányába, azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították. Csőtörés javítása miatt ma lezárják a Szombatfalvi utcát. A Harvíz RT értesítése szerint ma 9 és 14 óra között lesz a javítás, ez alatt nem lesz víz a Szombatfalvi és a Mező utcákban. A Szeged női labdarúgó csapatához szerződött Mitri Rita. A Vasas Femina egykori játékosa, a Madéfalvi születésű Mitri Rita, a tavalyi román kupa győztes, idei Superliga ezüstérmes FK Csíkszeredától igazolta a magyar női NB1 ötödik helyezettjéhez. A 23 éves támadó már elkezdte a felkészülést a szegediekkel a bajnoki rajtra, felkészülési mérkőzésen a Topolya ellen már pályára is lépett. Mitri Rita a Vasas Feminával több éven át szerepelt a romániai élvonalban, 2018-ban ezüstérmes lett, 2019-ben megnyerte a román kupát, az akkor 16 éves Mitri Rita a kupadöntőben is gólt szerzett. Nigériai magyar labdarúgót igazolt a Sepsio SK. A 27 éves jobbszélső Funso Bangboye szerződtetését a hét elején jelentette be a Sepsiszentgyörgyi klub. A nigériai mellett magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó a török Hatayspor csapatától igazolt 3 évre 3 székre. Funso pályafutása során játszott a Bukaresti Rapidnál, valamint 2 magyarországi csapatban, Székesfehérváron és Szombathelyen is. A meteorológusok szerint ma is változékony, de főleg csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás megerősödhet, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Zivart és élet. Annak egy újabb napját éljük most, amikor a Wecker második órájában járunk, 7 óra után nagyjából 8 perccel. Nekünk 8, ugye a 100.8 a frekvencia is. Július 8-a van, és 8 perccel múlt 7 óra. Na, hát akkor megyünk tovább a Wecker dalával. Ebben az órában a szokás szerint 7:30 tájékán lapszemlével is jelentkezünk. Közben nézve a prognózist, esőre készülünk, mert hogy lesz ma eső, nem is kevés állítólag, de ettől függetlenül.
1: Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ez egy gyönyörű nap. It's a beautiful day, énekelte Michael Bublé. Hát, meteorológiai szempontból annyira nem lesz gyönyörű, sok más szempontból még lehet. Sőt, lehet egy újabb nap a paradicsomban. Csak azért mondtam, hogy felvezessem a következő dalt, bár ugye most, hogy befejeződtek az érettségik, amúgy ezek sokkal jobb eredmények, mint régebb voltak. Tényleg jár a dicséret a diákoknak, a felkészítő pedagógusainak, és jár a dicséret a szülőknek is, mert amikor nagyon rosszak voltak az eredmények, akkor kaptak kritikát a szülők. Hibás a diák, hibás a tanár, hibás a tanügyi rendszer, de hibás a szülő is, hogyha a gyereke tényleg gyengén teljesít az érettségén. Viszont most, hogy tényleg országon felüli, az országos átlagot meghaladó eredménnyel zártuk, sőt, ha minden igaz, akkor a PEDA talán 100%-osan teljesítette az érettségi vizsgáknak a lebonyolítását eredmény szempontjából, diák szemszögből nyilván, hogy ott mindenki, aki érettségizett, megírta az átmenét, úgyhogy gratula, de amúgy amblok akár a megye diákjainak is, vagy akár az udvarhelyeknek, a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek. Vajon közülük hányan tudnák megoldani a paradicsomos matek példát? Gondolom, nem ismerik? A szöveges példa, véj egy paradicsomot, és vágd ketté, két félre. Vedd a feleket, és mindkét fél paradicsomot vágd azokat is külön-külön ketté. Lesznek negyedek. Jó, akkor vedd a negyedeket, és mindegyiket felezd le. Oké? Mi az eredmény? A válasz pedig roppant egyszerű. Paradicsom saláta, mi más? The follow the baseline.

Vajon merre csavarogsz? Wonder Where You Are énekelt a The Buzz. 7:30 és jöhet a lapszamle. A Hargit a népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, ezzel indítják a lapot is. Elfogyott a játéktermek szerencséje? Teszik fel a kérdést. A felcím pedig, hogy több vállalkozás nem éli túl a szigorú rendeleteket. Mint írják, megnéztük, hogyan alkalmazkodnak a megye nagyobb városaiban a játéktermek a szerencsejáték tevékenységek engedélyeztetésére, térbeli elhelyezésére, működtetésére és ellenőrzésére vonatkozó új, de mintegy két hónapja érvényben lévő szabályozásokhoz. A válasz leginkább sehogy. Nincs 10-es érettségi a megyében. Én azt mondom, nem olyan nagy baj, hogyha összességében jók az eredmények. És összességében jók az eredmények. Mint írják, az utóbbi évek egyik legjobb eredménye született az idei érettségin. A jegyek megtekinthetők az Oktatási Tárca honlapján és a vizsgaközpontoknál is. Megyénk ezúttal is elmaradt kise az országos átlagtól. Igen? Én úgy tudtam, egy picivel felette van. Na, mindegy. Ott van. De tavalyhoz képest javult az eredmény. Egy évvel ezelőtt vizsgázóink közel 64%-a, ezúttal majdnem 69%-a ünnepelheti a sikeres megmérettetést. Tegnap láttam egy adatot, ott valami 73 volt. Lehet 69, de ott vagyunk, jók vagyunk. Ez a lényeg. És tetszik vagy sem, ha foci, van akinek már a könyökén jön ki, van aki még két éven át tudná átnézni. Bár a mai napon ugye szünnap van a foci VB-n, az első szünnap, amikor nincs mérkőzés. Tetszik vagy sem, el kell ismerni, hoz nézettséget, nem is akár miért. Rekordokat döntött az ibériai rangadó a romániai nézők körében. És itt nincsenek benne azok, akik így vagy úgy, és mekerkedve vagy sem, de az M4 sportot nézik, ami amúgy le van kódolva, de nem mindenhol. Na, de ezt is, ha kivesszük a képetből, még úgy is rekord dőlt meg. A csoportkör utolsó fordulóját leszámítva minden találkozót az Antenna 1 tévétársaság közvetített a labdarúgó világbajnokságról. Sokáig a VB nyitó meccse tartotta a nézettségi csúcsot. Ezt egy spanyol meccs kiegyenlítette, hétfőn este pedig egy újabb találkozójuk meg is döntötte. A Spanyolország-Portugália találkozó robbantott, legalábbis a romániai tévénézők tekintetében. Az ibériai rangadó volt az első olyan találkozó az idei VB-n, amely több mint 2 millió, pontosabban 2,1 millió nézőt vonzott az Antenna 1 képernyője elé. Azért az nem semmi. 2 millió így kapásból. Egyszer ennyien nézzenek. Amikor ekkora a választék. Na, 3 perccel járunk 7:30 után, esőre várunk, úgyhogy ami jön, az állítólag könnyedén leperek. A 4-es Street is ezt erősíti meg. Jó reggelt!

Silent Circle is like an ocean. 7 óra 40 perc van, július 8-a ezen a napon született 4838-ban Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, a merev, kormányozható léghajó kifejlesztője. Akkoriban azt mondták, hogy ez a repülés jövője, mert hogy képtelenségnek tartották azt, hogy a levegőnél nehezebb tárgy a levegőbe tudjon emelkedni, annak ellenére, hogy több száz évvel korábban Leonardo da Vinci mondta, hogy de igenis lehetséges, nem hitték el, azt mondták, a léghajó lesz az, amivel utazni fogunk a jövőben, tévedtek. Angelica Houston, amerikai színésznő, 74. életévét tölti a mai napon, és szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Kevin Bacon, amerikai színész, illetve Robbie Keane, korábbi ír labdarúgó. Isten éltesse őket, és hát nyilván azokat is, akik a mai napon az említettekkel együtt ünnepel.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.

Am I okay? Jól vagyok? Meghan Morini válaszolt erre a kérdésre. 7 perc választ el 8 órától, a Wecker második órája is lassacskán a végéhez közelít, 8-kor pedig jönnek a hírek. Addig nézzünk tükörbe, ugye? Aki hallott meséket, vagy olvasott gyerekkorában, tükröm, tükröm, mondd meg nékem ki a legszebb a vidéken, ugye? Itt kezdődik a mese. Csak hát tudjuk jól, hogy bár a gének azért eléggé fontos szerepet játszanak az egészben, az a kép, ami visszanéz ránk a tükörből, hát a természet mondja meg, hogy akkor gének igen, persze, vér, stb. Ezek nagyban hozzájárulnak, de a természet dönti el, hogy akkor elégedettek lehetünk azzal a képpel, ami visszanéz ránk, vagy kevésbé. Hát van, ahol a elégedettség sugárzik, van, ahol elfogadják, talán ez a legjobb, hogy hát nem a legklasszabb, de úgy rendben van, és van, ahol ez nem jön össze, ennek eredménye csak is egy dal lehet. Törött tükör. Vastag Csabát halljuk. Jó reggelt!

0: Marad a vészhelyzet Parajdon. Csőtörés van a Szombatfalvi utcában. Magyarországra szerződött Mitri Rita. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet vásárolnak a romániai állampolgárok. Miközben az Európai Unióban és az Euróövezetben is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, Romániában visszaesett a lakossági fogyasztás. Az uniós statisztikai adatok szerint májusban az Európai Unióban átlagosan 1,9%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest. Romániában az idei év első 5 hónapjában 5,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Egyszerűbbé vált a biztonsági ellenőrzés a marosvásárhelyi repülőtéren, ahol új kézipoggyász ellenőrző rendszert helyeztek üzembe. Az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a nagyobb elektronikai eszközöket, például a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. A legfeljebb 100 ml folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok szintén a táskában maradhatnak, és azokat már nem szükséges átlátszó műanyagtasakba helyezni. A repülőtér tájékoztatása szerint megszűnt az összesen 1 liter folyadék szállítására vonatkozó korlátozás is. Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A Hargita megyei prefektúra tegnapi közleménye szerint a vészhelyzet augusztus 7-éig lesz érvényben. Továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is, a Korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amikor a Korondpatak vize betört a Sóbányába, azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították. Csőtörés javítása miatt ma lezárják a Szombatfalvi utcát. A Harvízerti értesítése szerint ma 9 és 14 óra között lesz a javítás, ez alatt nem lesz víz a Szombatfalvi és a Mező utcákban. A Szeged női labdarúgó csapatához szerződött Mitri Rita. A Vasas Femina egykori játékosa, a Madéfalvi születésű Mitri Rita, a tavalyi román kupa győztes, idei Superliga ezüstérmes FK Csíkszeredától igazolta a magyar női NB1 ötödik helyezettjéhez. A 23 éves támadó már elkezdte a felkészülést a szegediekkel a bajnoki rajtra, felkészülési mérkőzésen a Topolya ellen már pályára is lépett. Mitri Rita a Vasas Feminával több éven át szerepelt a romániai élvonalban, 2018-ban ezüstérmes lett, 2019-ben megnyerte a román kupát, az akkor 16 éves Mitri Rita a kupadöntőben is gólt szerzett. Nigériai magyar labdarúgót igazolta a Sepsio SK. A 27 éves jobbszélső Funso Bangboye szerződtetését a hét elején jelentette be a Sepsiszentgyörgyi klub. A nigériai mellett magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó a török Hatayspor csapatától igazolt 3 évre 3 székre. Funso pályafutása során játszott a Bukaresti Rapidnál, valamint 2 magyarországi csapatban, Székesfehérváron és Szombathelyen is. A meteorológusok szerint ma is változékony, de főleg csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás megerősödhet, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja. New truck, big

Nyomjunk bele néhány mérföldet, bíztatott Marshmallow. Nyilván, hogyha van egy jó járgányod, akkor szívesen nyomod bele a mérföldeket, vagy kilométereket. Ha meg nincs menő járgányod, az van, ami van, akkor szükségszerűen teszed ugyanezt. Nem tudom, kevésbé élvezetes módon vagy sem. Ezt mindenki eldönti saját magának. 7 perccel járunk 8 óra után a Becker harmadik órájában, esőt ígértek a meteorológusok a mai napra. Már itt van, de ez még csak a prológus, állítólag be is fog keményíteni, tehát hogy zuhi is lesz, és a nap folyamán azért fog hullni odafentről. Némi égi áldás, hát elválik, de valószínűleg így lesz, úgyhogy akkor Curtis és Király Viktor vezényletével mehet a tánc.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogassa kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
4: Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Maroon 5 és Sugar 8 óra 17 perc van, szerda és július 8-a, és igen, esős napnak nézünk előbe, de ha már a cseppfolyós halmazállapotú dolgoknál tartunk, otthon van mindenkinek fürdőkádja, ugye? Na hát a sok mindenre használható, emlékszem, apám, aki a fürdőszobából csinált ilyen fotostúdiót, mert hogy ő saját maga hívta elő a fényképeit, a fürdőkádat arra használta, hogy miután előhívta a fényképeket, mind oda dobta be, hogy ott ázzanak egy picit a vízben. Na de voltak, akik karácsony előtt a halat, élő halat tartottak a fürdőkádban, hogy majd karácsonyra vagy szilveszterre inkább levágják. Vagy, ha jött a hír, hát akkoriban elég gyakran vették el a vizet, úgyhogy mindig kellett tartalékolni a fürdőkádban, hogy legalább legyen, mivel a WC-t leöblíteni, ha nem folyik a víz a csapból. Nos, igen, használható most is a fürdőkád erre, főleg, hogy most már azért előre többnyire tudjuk, hogy mikor és hol nem lesz víz. És a mai napon reggel 9 és délután 2 óra között csőtörés javítása miatt a Szombatfalvi utcát lezárják, és a munkálatok ideje alatt a szolgálatkiesés lesz a Szombatfalvi és a Mező utcákban. Úgyhogy az ottaniak nyugodtan most ereszik meg a csapot, 9 óráig fel is tölthetik a kádat, hogy délután 2 óráig ne legyen gond, hogy na jó, de akkor honnan vegyek vizet. Ha meg nem, akkor tudok ajánlani valamit, egy dalt, ami annak idején a csapból is folyt. Roy és Ádám.

A 90-es évek repzenéjének európai, jóval dallamosabb változatát hallhattuk Nana előadásában. 8:29 perc van. Holnap ebben az órában épp az alpolgármester lesz itt a stúdióban. Be fog számolni, hát a vizes dolgainkról, hogy így fogalmazzak, az éppen zajló munkálatokról, és azt hiszem, hogy a medve kérdés sem lehet kihagyni. Röviden azt is fogjuk érinteni, legalábbis ezek a tervek, aztán majd meglátjuk. Na de addig éppen néztem, itt mellettünk a mozinál felállványozták a mozinak a kéményét, mert úgy tudom, hogy ott fűtésrendszer csere lesz, és arra a kéményre már nem lesz szükség. Úgyhogy le fogják azt bontani, azt a kéményt, amelyből kinőtt egy fa is. De ez komoly. Egy fa nőtt ki a mozi kéményéből, amelyet egyébként azt hiszem, hogy a tavalyi sportgálán maga a megyei tanácselnök Bíró Barna Boton tett szóvá, hogy példaként említve, hogy lám-lám, hogyha valaki nagyon kemény, kitartó, akkor kőből is vizet tud csiholni, vagy esetleg, ahogy az a fa, a kéményből, a téglából nőtt ki, utalva az udvarhelyi sportolók teljesítményére, hogy infrastrukturális szempontból, hát finoman fogalmazva is padlón vagyunk, 40 éves a stadionunk, 40 éves a sportcsarnokunk, nincs atlétikapályánk, és hosszasan sorolhatnám, és ehhez képest ugye mégis sportban udvarhely micsoda eredményeket tud elérni különböző sportágokban, és akkor példaként a megye elnök pont a mozi kéményéből kinőtt fát példázta. És vicces vagy sem, de az tényleg annyira vastag már, hogy véleményem szerint így kézzel, tehát hüvelyk és mutató ujjal nem tudja átfogni az ember. Nyilván attól függ, hogy mekkora a marka. Azok, akik folytonosan pénz közelében vannak, ők úgy általában tudnak nagyot markolni. Most képzeljünk el valakit, akinek akkora tenyere, hogy belefér Kína is. Amúgy erről szól a Tipo dala is, még 87-ből, China in your hand.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Sunny Fodera, Jazzy és D.O.D. Sundays 9 perc választ el 9 órától. A meteorológiai figyelmeztetést már tegnap közzétették, nem véletlenül, ugyanis a figyelmeztetés már tegnap este 11 órától érvénybe lépett, és ha minden igaz, akkor ma délig van érvényben. Ebben délig, a mai nap déli órájáig légköri instabilitásra, a szél megerősödésre és viharos széllökésekre kell számítani, és mint írták, átmenetileg megerősödik a szél 50-70 km/órás viharos széllökésekre, villámlásokra és záporokra lehet számítani, helyenként 15-25 liter per négyzetméter csapadékkal. Hát ezek még tegnapi hírek, lecsekkoltam a meteorológiai radarképet, és ugye egy prológust már kap olyan finom bevezető demo verzióját annak, ami jön. Az első hullám az valahol hogy Szeben környékén jár, az első komolyabb hullám. Ha minden igaz, ilyen másfél-két órán belül itt lesz nálunk, utána lesz egy ilyen rövid szünetszerűség, és akkor jön majd a második hullám, úgyhogy tényleg itt komoly zújra van kilátás, ha csak időközben valahol el nem fogy, útközben, mondjuk a Segesvárnál. Kőríti magás, azt mondja, hogy gyerekek, ennyi jutott nektek, bocs, de nem hinném, tényleg itt lehet, hogy leszakad az ég, majd elválik.

0: Marad a vízhelyzet Parajdon. Csőtörés van a Szombatfalvi utcában. Magyarországra szerződött Mitri Rita. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Kevesebbet vásárolnak a romániai állampolgárok. Miközben az Európai Unióban és az euróövezetben is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, Romániában visszaesett a lakossági fogyasztás. Az uniós statisztikai adatok szerint májusban az Európai Unióban átlagosan 1,9%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest. Romániában az idei év első 5 hónapjában 5,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Egyszerűbbé vált a biztonsági ellenőrzés a marosvásárhelyi repülőtéren, ahol új kézipoggyász ellenőrző rendszert helyeztek üzembe. Az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a nagyobb elektronikai eszközöket, például a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. A legfeljebb 100 ml folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok szintén a táskában maradhatnak, és azokat már nem szükséges átlátszó műanyagtasakba helyezni. A repülőtér tájékoztatása szerint megszűnt az összesen 1 liter folyadék szállítására vonatkozó korlátozás is. Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A Hargita megyei prefektúra tegnapi közleménye szerint a vészhelyzet augusztus 7-éig lesz érvényben. Továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is, a Korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amikor a Korondpatak vize betört a Sóbányába, azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították. Csőtörés javítása miatt ma lezárják a Szombatfalvi utcát. A Harvíz RT értesítése szerint ma 9 és 14 óra között lesz a javítás, ez alatt nem lesz víz a Szombatfalvi és a Mező utcákban. A Szeged női labdarúgó csapatához szerződött Mitri Rita. A Vasas Femina egykori játékosa, a Madéfalvi születésű Mitri Rita, a tavalyi román kupa győztes, idei Superliga ezüstérmes FK Csíkszeredától igazolta a magyar női NB1 ötödik helyezettjéhez. A 23 éves támadó már elkezdte a felkészülést a szegediekkel a bajnoki rajtra, felkészülési mérkőzésen a Topolya ellen már pályára is lépett. Mitri Rita a Vasas Feminával több éven át szerepelt a romániai élvonalban, 2018-ban ezüstérmes lett, 2019-ben megnyerte a román kupát, az akkor 16 éves Mitri Rita a kupadöntőben is gólt szerzett. Nigériai magyar labdarúgót igazolta a Sepsio SK. A 27 éves jobbszélső Funso Bangboye szerződtetését a hét elején jelentette be a Sepsiszentgyörgyi klub. A nigériai mellett magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó a török Hatayspor csapatától igazolt 3 évre 3 székre. Funso pályafutása során játszott a Bukaresti Rapidnál, valamint 2 magyarországi csapatban, Székesfehérváron és Szombathelyen is. A meteorológusok szerint ma is változékony, de főleg csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás megerősödhet, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

9 óra után járunk 17 perccel, és hát mondjuk nem meglepő a hír, hogy életveszélyben van az európai autóipar, és ezzel már uniós szinten is foglalkoznak. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Séjourné Stéphane ipar stratégiáért felelős uniós biztos hangsúlyozta, az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Mint mondta, ennek következtében csökken az európai autógyártók piaci részesedése, miközben a kínai modellek importja jelentősen nőtt, ezek ma már az európai elektromos és egyéb villamosított járművek piacának több mint 15%-át teszik ki. Az európai gyárak csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb a tömeges elbocsátás veszélye, tette hozzá. Az Európai Bizottság teljes mértékben tisztában van a helyzet sürgősségével, jelentette ki a biztos, közölte, hogy a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta az ágazat szereplőivel folytatott stratégiai párbeszédre építve egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. Na, és itt megy a duma, oké, jó, az jó hír, hogy észrevették, hogy gond van. A baj az, hogy csak most, mert már régebb mondták, Kínára tessék vigyázni. Lehet, hogy az oroszok hadsereggel jönnek, Kína gazdaságilag fog ránk telepedni, és ha nem vigyázunk, akkor eltapos minket, és nagyjából ez történik most, amit ideig óráig lehet védeni vámokkal. De lehet, hogy a kínaiak, akik most már tudnak tényleg minőségi terméket is gyártani, ők olyan mennyiségben dolgoznak, hogy egyszerűen még így is ára alá tudnak menni, míg Európában itt ugye az ukrán-orosz konfliktus miatt szankciók oda, aminek van visszahatása is, meg hát azért megvan a véleményünk az európai vezetőinkről is. Éppen eszem, egy volt angol diplomata mondott valami olyasmit, hogy Európa tulajdonképpen önmagát teszi tönkre, hogy ott nyugaton idióták vezetnek minket, és ideje véget venni ennek a képtelenségnek. Ezt egy brit volt diplomata mondta, és van benne azért némi igazság, tehát mi saját magunkat tesszük tönkre, és ha még jön egy olyan gazdaságilag szuperhatalomnak tekinthető ország, mint Kína, akkor tényleg, emberek, térjünk észhez, álljunk talpra, mert azért mégiscsak Európában élünk, és nem vagyunk hülyék. A vezetőinkkel talán vannak némi agysejti problémák, de ideje volna lépni, gyerekek, elég volt a dumából. Mert ha nem oda jutunk, hogy van kocsink, egy dologra használhatjunk, alszunk benne, mint a Roxette.

Mondj valamit, Chris Stapleton és Justin Timberlake dalát hallhattuk 9:30. Nem tudom, Vukics Ferenc neve mond valamit, elég gyakran szerepel meghívottként különböző magyarországi tévéadásokban. Amúgy ő felsőfokú katonai végzettséggel rendelkezik, kitűnő elemző, rengeteg a követője, és elég érdekes dolgokat oszt meg a Facebook oldalán. Legutóbb például egy korábbi brit diplomata Ian Proudnak a véleményét osztotta meg, amely arról szól, hogy a NATO cserben hagyja Ukrajnát. Ez a címe is. Egészen érdekes az eszmefuttatása, valószínűleg ezzel nem mindenki fog egyetérteni, de talán nem árt figyelembe venni, hogy vannak, akik körülbelül így néznek arra a dologra, ami itt nálunk a szomszédságban zajlik. És akkor idézte Ian Proudot, az egykori diplomatát, aki azt mondta, hogy a NATO tönkreteszi Ukrajnát azzal, hogy pénzt pumpál az országba az Oroszország elleni megnyerhetetlen háborúhoz. Minden több milliárd értékű pénzügyi és katonai segítségnyújtási kötelezettség vállalás Ukrajna számára újabb szög a saját koporsójában. És ha megnézzük az adatokat, akkor... Sajnos nincs itt előttem, de ha a háború kezdete óta valami 470 milliárd dollárt fektettek be Ukrajnába is, ez hamis jólét, aminek rossz lesz a vége. Na de visszatérve a brit diplomata szavaira, hadd idézzem magyar fordításban, azt írja, az ankarai csúcstalálkozón a NATO vezetőinek támogatniuk kellene az ukrajnai békét, felismerve, hogy a háború végén Ukrajna sokkal gyengébb állapotban fog lenni, mint a háború kezdete előtt. A NATO vezetőinek be kell ismerniük saját kudarcukat, de attól tartok, nem fogják megtenni. Inkább továbbra is ugyanazt fogják csinálni, még fájdalmasabbá téve Ukrajna halálát. Van egy mondás, miszerint a háborúkat nem a hadseregek, hanem a gazdaságok nyerik meg. Ian Proud továbbra így vélekedik. Nyilvánvaló, hogy minden ukrán támadás újabb hatalmas orosz megtorlást von maga után, ami még több szenvedést okoz a hétköznapi ukrán embereknek. Ez nem fogja megváltoztatni azokat a hatalmas gazdasági és demográfiai előnyöket, amelyekkel Oroszország rendelkezik Ukrajnával szemben, és amelyek mindig is megmaradnak, csak elhúzza a háború időtartamát. A nyugati mainstream média és a politikusok is hevesen ellenzik a háború befejezését. És akkor hosszasan végig egy gazdasági adatokon, összehasonlítva Ukrajnát és Oroszországot, hol van most a két ország születési arány, hány nyugdíjas esik egy munkavállalóra, ehhez hasonló gazdasági számok visszamenőleg évekre át, és levonja a következtetést, hát sem teszik kirakatba Brüsszelben, azt írja, idézem Ian Proudot. Zelenszky egy korrupt diktátor, aki nem hajlandó meghallgatni semmilyen tanácsot, és továbbra is a saját feje után megy, függetlenül attól, hogy milyen kárt okoz saját országának, mindaddig, amíg a nyugat továbbra is pénzt küld neki. A legnagyobb ajándék Putyinnak az, hogy ha a háború tovább folytatódik, és végignézzük, ahogy Európa politikailag és gazdaságilag szétesik. A NATO terjeszkedésének fenyegetése alatt pedig Putyin biztosan nem fog békét kötni. Tehát, ha a NATO vezetői továbbra is segíteni akarják Zelenszkyt abban, hogy az utolsó ukránik harcoljon, az szégyenletes árulás lesz az ukrán nép és az európaiak ellen, akik egyre növekvő általános háborús fenyegetésével és az azzal járó minden nyomorúságával szembesülnek. Zelenszky tönkreteszi saját országát, a NATO pedig segít neki ebben. Nyugaton idióták vezetnek minket, ideje véget venni ennek a képtelenségnek, mondja Ian Proud, egykori brit diplomata. Hát ez egy vélemény, lehet vele egyetérteni, vagy lehet ennek ellent mondani. De érdekes. És néha nem árt meghallgatni a másik oldalt. Sőt, mindig érdemes meghallgatni a másik oldalt, hogy lásd az ők szemszögükből is a történteket, mert akkor lehet, hogy ez befolyásolja a saját döntéseidet jó irányba.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

All Night Long, 10 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, mi pedig folytatjuk Howard Jones-szal, optimista dal, hogy a dolgok csak jobbra fordulhatnak, bár csak így lenne. Amit látunk, az pont az ellenkezője, de hát ahogy szokták mondani, az a bizonyos hal fut be utoljára, remény a neve.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben, jóváhagyták Parajd támogatását, kialakult a negyeddöntők mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló roncsautó program. A környezetvédelmi alapkezelő tájékoztatása szerint az idei program költségvetése 300 millió lej, amelyből új környezetkímélőbb gépkocsik vásárlását támogatják. A jelentkezés július 20-án délelőtt 10 órakor kezdődik és a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-éig tart. A teljes összegből 165 millió lejt belső égésű motorral működő, illetve hibrid meghajtású új járművek támogatására különítettek el, dízelüzemű autók vásárlására az idei programban nem igényelhető támogatás. Általános sztrájkba lépnek július 28-án az egészségügyi alkalmazottak. A Szanitás Szakszervezeti Szövetség Országos Tanácsa rendkívüli ülésén döntött a munkabeszüntetésről, tiltakozásul a kormány gazdaság és társadalom politikája ellen. A szakszervezet először július 20-án reggel 9 és 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tart, amennyiben addig nem születik megállapodás, július 28-án általános sztrájk kezdődik az egészségügyi ágazatban. Románia 14,3 millió eurós Európai Uniós támogatást kap a tavaly májusi-júniusi árvizek okozta károk helyreállítására. A támogatásból Parajd is részesül. A jóváhagyott összegből a középső ország rész, valamint a déli és északkeleti régió energia, víz és csatorna hálózatának, kommunikációs, közlekedési, egészségügyi és oktatási infrastruktúrájának helyreállítását finanszírozzák. Az elfogadott határozat hangsúlyozza, hogy a parajdi soványa és a térség megőrzése létfontosságú. A cél, hogy a sóvidéken mielőbb helyreálljanak az alapvető közszolgáltatások, biztosítsák az ivóvízellátást és segítséget kapjon a helyi gazdaság a talpraálláshoz. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződtek a nyolcaddöntők, kialakult a negyeddöntők mezőnye. A címvédő Argentina nagyon izgalmas találkozón győzött Egyiptommal szemben Atlantában. Az észak-afrikai csapat vezetést szerzett az első félidőben, majd a második játék részben növelni tudta azt. Egyiptom a 79. percig 2-0-ra vezetett, akkor jött Romero fejes gólja, majd a 83. percben Lionel Messi találata. Ezzel 2-2-re álltak a csapatok, majd a 92. percben egy ellentámadás végén Enzo Fernández fejelt az egyiptomi kapuba. Argentina egy 3-2-re megnyerte a találkozót, amelynek végén az indulatok is elszabadultak, az egyiptomiak egy elmaradt 11-est kértek számon a játékvezetőn. A kanadai Vancouverben Svájc Kolumbiával játszott a legjobb 8-ba kerülésért, ez volt az utolsó 8-ad döntő. Egy nem túl magas színvonalú találkozón gól nélküli döntetlennel zárt a két csapat, a hosszabbításban sem esett gól, végül 11-es párbaj döntött. Kolumbia 2 11-est hagyott ki, Svájc 1-et, így 4-3-ra az európai csapat nyert, amely a negyed döntőben Argentinával találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, lehűlésre, borús égboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

Get Up, Stand Up énekelt a Stellar Project, 10 óra után járunk 17 perccel, és akkor jött a hír, amire itt Hargita megyében mindenki csak kajánul vigyorog, vagy rosszabbik esetben kárőrvendően, hogyha tömören kéne megfogalmaznom, mi történt. Bukarestben medvét láttak, és mindenki betojt. De komolyan. Egész Ilfov megyét rettegésben tartja egy medve. Az állatot a Snagov erdőben látták, azóta senki sem sétál arra nyugodt szívvel. Egy erdész, aki hirtelen szembe találta magát a vaddal, még mindig a sok hatása alatt áll. Az utolsó pillanatban futva sikerült elmenekülnie a medve elől, írja Maszol. Grúgyó község polgármestere eközben a prefektúrára dühös, mint mondja, segítség helyett csak egy használati utasítást küldtek neki, hogy oldja meg egyedül a medve helyzetet. És akkor idézzük az erdészt. Párhuzamosan haladt velem, olyan 20-25 méterre. Teljesen leblokkoltam, mert még soha életemben nem láttam medvét, mesélte Marian Dumitrake, erdész. A Bukarest melletti Grójú lakói számára a medve eddig ritkaságnak számított, amit csak a szabadság alatt a hegyekben láttak, nem pedig a házuk kapujában. Az erdész valósággal kövé dermedt, amikor farkas szemet nézett a medvével. Ez is jó, farkas szemet nézni a medvével. És a bolhák ilyenkor szaladgálnak az ember hátán. Na, szóval ember és állat néhány pillanatig némán álltak egymással szemben, alig pár méterre bozótos választotta el őket. És akkor időzzük ismét az erdést, amikor megláttam, lefagytam. Semmi nem volt nálam kint az erdőben. Visszafordulni nem tudtam, hátra sem néztem, úgy futottam az útig. Hogy nagy volt-e? Igen. Vagy 4-500 kiló, tette hozzá Marian Dumitrake. Két hét alatt a grújúi lakosok már háromszor jelezték medve jelenlétét a település környékén. Ez az Ilfov megyei község mindössze 40 kilométerre fekszik Bukarestől. Az állatot minden alkalommal az erdőben vagy az útszélén látták, ám az egy esetben táplálék után kutatva teljesen tönkretette a helyi méhészek kaptárjait. Attól tartva, hogy a medve előbb-utóbb a helyiek udvaraiba is betörhet, az erdész és a polgármester a prefektúra segítségét kérte, valódi támogatás helyett azonban csak egy utasításokat tartalmazó papírlapot kaptak, és mint mondják, teljesen magukra hagyták őket, hogy boldoguljanak a medvével. Ha ezen tényleg csak nevetni tudunk. Ugyanakkor bár rosszat nem akarunk senkinek, azt hiszem, hogy sok Hargita megyei nevében mondhatunk, hogy kívánunk minél több ilyen kedves medve látogatást Bukarestben. Hadd lássák ott, hogy milyen a valós helyzet, mert ők számukra a medve az egy ilyen kedves kicsi plusz macsi, és mi vagyunk a hülyék, hogy nem tudunk együtt élni vele. Na, néhány látogatás után lehet, hogy egy kicsit meggondolják magukat, és téves hozzáállásnak minősítik azt, hogy Bukarestből próbálják megoldani, többek közt a Hargita megyében eléggé gyakran tapasztalt súlyos medve kérdést. Mert bocsi, de home office-ban házat építeni nem lehet, ideje volna erre rájön. Honeybeast és pánik.

Színez újra, magna cum laude, 10 óra 30 perc a pontos idő. A magyar nyelv az egy gyönyörű szép nyelv. Gondot akkor okoz, amikor például külföldi neveket kell magyar fonetikával kiejtenünk, de nem tehetjük meg, mert magyarul egészen mást jelentenek. Például itt van, akár be is játszhatom a dalt a Tomboy együttestől, hogy futnak a fák. Tehát akkor ez most románul és angolul futnak a fák. Hát magyarul egyértelmű, próbálják lefordítani ezt, vagy mondani ezt egy angolnak vagy románnak. De vannak más szavak is, például a gyógyszereknél, ott is nagyon-nagyon vigyázunk, hogy milyen fonetikával ejtjük ki. A szabályokat változtatjuk. Például ott van, ugye S betűvel írják, de mi nyilván S betűnek ejtjük, mert ami az angoloknál S, az nálunk S. És akkor úgy írják, hogy Strepsils, de mi úgy ejtjük, hogy Strepsils, mert jobban hangzik magyarul. Viszont ott van a másik, a Saridon, hát ezt még véletlenül sem ejtjük S betűvel, azzal a fonetikával, mint a másik gyógyszert. Vagy éppen most a foci VB-n is feltűnt egy játékos, ki is írták a nevét a képernyőre. Hát el tudom képzelni, hogy a teraszokon az emberek elnevették magukat, mert hát magyarul ilyen szót, főleg így rádióban nem mondunk ki. És létezik amolyan ital is, amelyet nem magyar fonetikával ejtünk ki, mert hanem akkor még valaki panasz is lesz, hogy hát mi trágár szavakat használunk. Úgyhogy akkor jön most Baby Alice-től a jól ismert dal, Piña Colada. Még csak véletlenül sem magyar fonetikával. Nem véletlenül.

kakuk tojás, mindennél jobban hallhattuk Biga dalát, 10 óra 42 perc van, és ha már foglalkoztunk az ukrán-orosz konfliktussal, ugye hát itt zajlik mellettünk, nem csak mi, nem csak ők nyilván, de hát ők a leginkább érintettek, de mi is, és egész Európa sajnos megérzi, sőt, akár globális szinten is megérzik ennek kártékony hatását. A háború az egy szörnyű dolog, azt senkinek nem kívánom, de volt az a Vukic Ferencnek, illetve annak a brit diplomatának a mondata, hogy a háborút nem hadseregekkel, hanem gazdasággal nyerik meg, és úgy visszamentem az időben a csendes-óceáni hadszintére, ugye elsőre nevetségesnek tűnik, hogy Japán 41. december 7-én egy vasárnap reggel meglepetésszerűen megtámadta Pearl Harbort, csak ugye elsőre viccnek tűnik, hogy Japán megtámadta Amerikát. És ezzel az amerikaiak is beszálltak ugye a második világháború, tehát elsőnek röhelyesnek tűnik, tehát a Japán egy akkora aprócska ország, akinek nincs nyersanyaga, nincs készlete szinte semmiből, megtámadta Amerikát. Azért a japánok nem hülyék, nekik volt egy elképzelésük, amit nem is tartottak titokban, megmondták, egy évünk van, hogy térdre kényszerítsük a felkészületlen Amerikát, és kedvező feltételek között kössünk velük békét. Ez az egyetlen út. Ha nem sikerül egy év alatt villámháborúval térdre kényszeríteni őket, akkor az amerikai gazdaság felébred nehéz álmából, rákapcsol, és csak idő kérdése, hogy mikor érezteti hatását. És amikor érezteti hatását, nekünk annyi, mondták a japánok. Na most akkor itt van az élő példa, hogy Ukrajna, ugye jó, mondjuk nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hanem fordítva, de ez nem változtat azon a helyzeten, hogy Ukrajna háborúban áll Oroszországgal. Nézd, tegyük egymás mellé a két országot, és hogyha tényleg nem seregek, hanem gazdaság nyeri meg a háborút, akkor a kérdés az, hogy az idő kinek dolgozik. Nos, mindenki megérzi a háborút, nyilván, biztosan az oroszok is, még úgy is, hogy azért a hátuk mögött ott van, elismerve vagy sem, de ott van Kína, és ott van India, a két legnépesebb ország, szuperhatalmak gazdasági szempontból. Ukrajnát pedig, hát egyelőre ugye európai közpénzeken tartják életben, és akkor tegyük fel ismét a kérdést, kinek dolgozik az idő, hogyha a háborút gazdaságok nyerik, és nem seregek. Na, érdemes ezen elgondolkodni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
3: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben. Jóvá hagyták Parajd támogatását. Kialakult a negyeddöntők mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló roncsautó program. A környezetvédelmi alapkezelő tájékoztatása szerint az idei program költségvetése 300 millió lej, amelyből új, környezetkímélőbb gépkocsik vásárlását támogatják. A jelentkezés július 20-án délelőtt 10 órakor kezdődik, és a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-ig tart. A teljes összegből 165 millió lejt belső égésű motorral működő, illetve hibrid meghajtású új járművek támogatására különítettek el, dízelüzemű autók vásárlására az idei programban nem igényelhető támogatás. Általános sztrájkba lépnek július 28-án az egészségügyi alkalmazottak. A Szanitás Szakszervezeti Szövetség Országos Tanácsa rendkívüli ülésén döntött a munkabeszüntetésről, tiltakozásul a kormány gazdaság és társadalom politikája ellen. A szakszervezet először július 20-án reggel 9 és 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tart, amennyiben addig nem születik megállapodás, július 28-án általános sztrájk kezdődik az egészségügyi ágazatban. Románia 14,3 millió eurós Európai Uniós támogatást kap a tavaly májusi-júniusi árvizek okozta károk helyreállítására. A támogatásból Parajd is részesül. A jóváhagyott összegből a középső ország rész, valamint a déli és északkeleti régió energia, víz és csatorna hálózatának, kommunikációs, közlekedési, egészségügyi és oktatási infrastruktúrájának helyreállítását finanszírozzák. Az elfogadott határozat hangsúlyozza, hogy a parajdi soványa és a térség megőrzése létfontosságú. A cél, hogy a sóvidéken mielőbb helyreálljanak az alapvető közszolgáltatások, biztosítsák az ivóvízellátást és segítséget kapjon a helyi gazdaság a talpraálláshoz. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződtek a nyolcaddöntők, kialakult a negyeddöntők mezőnye. A címvédő Argentina nagyon izgalmas találkozón győzött Egyiptommal szemben Atlantában. Az észak-afrikai csapat vezetést szerzett az első félidőben, majd a második játék részben növelni tudta azt. Egyiptom a 79. percig 2-0-ra vezetett. Akkor jött Romero fejes gólja, majd a 83. percben Lionel Messi találata. Ezzel 2-2-re álltak a csapatok, majd a 92. percben egy ellentámadás végén Enzo Fernández fejelt az egyiptomi kapuba. Argentina így 3-2-re megnyerte a találkozót, amelynek végén az indulatok is elszabadultak, az egyiptomiak egy elmaradt 11-est kértek számon a játékvezetőn. A kanadai Vancouverben Svájc Kolumbiával játszott a legjobb 8-ba kerülésért, ez volt az utolsó 8-ad döntő. Egy nem túl magas színvonalú találkozón gól nélküli döntetlennel zárt a két csapat, a hosszabbításban sem esett gól, végül 11-es párbaj döntött. Kolumbia 2 11-est hagyott ki, Svájc 1-et, így 4-3-ra az európai csapat nyert, amely a negyed döntőben Argentinával találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, lehűlésre, borúségboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hallgattam meg.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.
10: Sztárrádió. Sztárrádió.

Justin Bieber és Ghost, van ilyen című film is, néhai Patrick Swayze-vel és Demi Moore-ral a főszerepben, bár az, hogy szellem, mert hogy ez jelenti a Ghost, az inkább a kormányunkra jellemző. Nekünk szellemkormányunk van ebben a pillanatban. Jó, Magyarországon ők árnyék kormányt csinált az akkori ellenzék, bár az inkább ilyen árnyékszék kormánynak bizonyult, de visszatérve hozzánk, a kérdés adott, mi lesz hamarabb nekünk, rendes kormányunk vagy előrehozott választások? Hát ember legyen a talpán, aki erre válaszolni tud, ugyanis figyelmeztettek arra, hogy jogi akadályokba ütközhet egy előrehozott parlamenti választás megszervezése. Az állandó választási hatóság elnöke, Adrián Cucu Jánó szerint előrehozott parlamenti választások esetén le kellene rövidíteni a teljes választási menetrendet, ami oké, csak hogy ehhez sürgősségi rendeletre lenne szükség, amit a jelenlegi ügyvédő kormány nem fogadhat el. Na, erre mondják, hogy patthelyzet. Tegnapi sajtótájékoztatóján az intézmény vezető emlékeztetett egy eléggé fontos dologra, hogy az alkotmány szerint az államfő feloszthatja a parlamentet, ami automatikusan előrehozott választások kiírását vonja maga után. A választásokat legfeljebb 3 hónapon belül meg kell tartani, írja az Ager Press. Az AEP elnöke szerint a választási törvényt rendes időben tartott választásokra dolgozták ki, ezért a jogszabályban szereplő határidőket előrehozott választások esetén nem lehet betartani. A határidők lerövidítéséhez törvénymódosításra lenne szükség, de a parlament jelenleg nem ülésezik, a kormány pedig nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket. Tucuján arra is felhívta a figyelmet, hogy a választókerületi és szavazóköri választási irodák megalakítása jóval rövidebb határidők állnának rendelkezésre, ami felvetné a jogorvoslathoz való hozzáférés és esetleges óvások gyors bírósági elbírálásának problémáját. Egy másik külön probléma a külföldi szavazókörzetek, mert hogy Cucu János szerint a külügyminisztériumnak nem lenne elegendő ideje helyszíneket azonosítani, szerződéseket kötni és megszervezni a külképviseleti szavazást. Szóval áldatlan helyzetben vagyunk, így sem lehet, úgy sem lehet. Mit tettek a honatjáink? Elmentek vakációzni. Nekik az fontosabb, akkor ez van. Maradjon így, énekli Karamell. Mi meg azt kérjük, hogy bárhogy legyen, csak így ne maradjon, mert ez így nem jó senkinek.

0: I like music.
1: Sztárreklám. A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben. Jóvá hagyták Parajd támogatását. Kialakult a negyed döntők mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló roncsautóprogram. A környezetvédelmi alapkezelő tájékoztatása szerint az idei program költségvetése 300 millió lej, amelyből új környezetkímélőbb gépkocsik vásárlását támogatják. A jelentkezés július 20-án délelőtt 10 órakor kezdődik és a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-ig tart. A teljes összegből 165 millió lejt belső égésű motorral működő, illetve hibrid meghajtású új járművek támogatására különítettek el, dízelüzemű autók vásárlására az idei programban nem igényelhető támogatás. Általános sztrájkba lépnek július 28-án az egészségügyi alkalmazottak. A Szanitás Szakszervezeti Szövetség Országos Tanácsa rendkívüli ülésén döntött a munkabeszüntetésről, tiltakozásul a kormány gazdaság és társadalom politikája ellen. A szakszervezet először július 20-án reggel 9 és 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tart, amennyiben addig nem születik megállapodás, július 28-án általános sztrájk kezdődik az egészségügyi ágazatban. Románia 14,3 millió eurós Európai Uniós támogatást kap a tavaly májusi-júniusi árvizek okozta károk helyreállítására. A támogatásból Parajd is részesül. A jóváhagyott összegből a középső ország rész, valamint a déli és északkeleti régió energia, víz és csatorna hálózatának, kommunikációs, közlekedési, egészségügyi és oktatási infrastruktúrájának helyreállítását finanszírozzák. Az elfogadott határozat hangsúlyozza, hogy a parajdi soványa és a térség megőrzése létfontosságú. A cél, hogy a sóvidéken mielőbb helyreálljanak az alapvető közszolgáltatások, biztosítsák az ivóvízellátást és segítséget kapjon a helyi gazdaság a talpraálláshoz. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződtek a nyolcad döntők, kialakult a negyed döntők mezőnye. A címvédő Argentína nagyon izgalmas találkozón győzött Egyiptommal szemben Atlantában. Az észak-afrikai csapat vezetést szerzett az első félidőben, majd a második játék részben növelni tudta azt. Egyiptom a 79. percig 2-0-ra vezetett, akkor jött Romero fejes gólja, majd a 83. percben Lionel Messi találata. Ezzel 2-2-re álltak a csapatok, majd a 92. percben egy ellentámadás végén Enzo Fernández fejelt az egyiptomi kapuba. Argentína egy 3-2-re megnyerte a találkozót, amelynek végén az indulatok is elszabadultak, az egyiptomiak egy elmaradt 11-est kértek számon a játékvezetőn. A kanadai Vancouverben Svájc Kolumbiával játszott a legjobb 8-ba kerülésért, ez volt az utolsó 8-ad döntő. Egy nem túl magas színvonalú találkozón gól nélküli döntetlennel zárt a két csapat, a hosszabbításban sem esett gól, végül 11-es párbaj döntött. Kolumbia 2 11-est hagyott ki, Svájc 1-et, így 4-3-ra az európai csapat nyert, amely a negyed döntőben Argentínával találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, lehűlésre, borús égboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székely keresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklám.

The Script és Rain, az az eső. Ha minden igaz, akkor a mai napon lesz még ebben részünk. Na de amíg túl leszünk ezen, addig én már meghívást adok a legközelebbi találkozóra, ami holnap reggel már korán 6 órakor lesz ugyan itt, ugyanezen a frekvenciásában. Azt hiszem, ezzel a dalal még eddig soha nem búcsúztam, de amúgy is ez a hét és a következő hét is egy kivételes alkalom, úgyhogy akkor jöhet egy kivételes dal. Amúgy kedvelem a Heart együttes Alone című dalát, ezzel búcsúzom, Szász Csabát hallották, holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben. Jóvá hagyták Parajd támogatását. Kialakult a negyed döntők mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló roncsautó program. A környezetvédelmi alapkezelő tájékoztatása szerint az idei program költségvetése 300 millió lej, amelyből új környezetkímélőbb gépkocsik vásárlását támogatják. A jelentkezés július 20-án délelőtt 10 órakor kezdődik, és a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb december 31-éig tart. A teljes összegből 165 millió lejt belső égésű motorral működő, illetve hibrid meghajtású új járművek támogatására különítettek el, dízelüzemű autók vásárlására az idei programban nem igényelhető támogatás. Általános sztrájkba lépnek július 28-án az egészségügyi alkalmazottak. A Szanitás Szakszervezeti Szövetség Országos Tanácsa rendkívüli ülésén döntött a munkabeszüntetésről, tiltakozásul a kormány gazdaság és társadalom politikája ellen. A szakszervezet először július 20-án reggel 9 és 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tart, amennyiben addig nem születik megállapodás, július 28-án általános sztrájk kezdődik az egészségügyi ágazatban. Románia 14,3 millió eurós Európai Uniós támogatást kap a tavaly májusi-júniusi árvizek okozta károk helyreállítására. A támogatásból Parajd is részesül. A jóváhagyott összegből a középső ország rész, valamint a déli és északkeleti régió energia, víz és csatorna hálózatának, kommunikációs, közlekedési, egészségügyi és oktatási infrastruktúrájának helyreállítását finanszírozzák. Az elfogadott határozat hangsúlyozza, hogy a Parajdi soványa és a térség megőrzése létfontosságú. A cél, hogy a sóvidéken mielőbb helyreálljanak az alapvető közszolgáltatások, biztosítsák az ivóvízellátást és segítséget kapjon a helyi gazdaság a talpraálláshoz. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződtek a nyolcad döntők, kialakult a negyed döntők mezőnye. A címvédő Argentína nagyon izgalmas találkozón győzött Egyiptommal szemben Atlantában. Az észak-afrikai csapat vezetést szerzett az első félidőben, majd a második játék részben növelni tudta azt. Egyiptom a 79. percig 2-0-ra vezetett, akkor jött Romero fejes gólja, majd a 83. percben Lionel Messi találata. Ezzel 2-2-re álltak a csapatok, majd a 92. percben egy ellentámadás végén Enzo Fernández fejelt az egyiptomi kapuba. Argentína egy 3-2-re megnyerte a találkozót, amelynek végén az indulatok is elszabadultak, az egyiptomiak egy elmaradt 11-est kértek számon a játékvezetőn. A kanadai Vancouverben Svájc Kolumbiával játszott a legjobb 8-ba kerülésért, ez volt az utolsó 8-ad döntő. Egy nem túl magas színvonalú találkozón gól nélküli döntetlennel zárt a két csapat, a hosszabbításban sem esett gól, végül 11-es párbaj döntött. Kolumbia 2 11-est hagyott ki, Svájc 1-et, így 4-3-ra az európai csapat nyert, amely a negyed döntőben Argentínával találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, lehűlésre, borúségboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Nyári témák Erikával. Miért tesz jót az utazás az aggyal? Sziasztok, sokan mondják, hogy egy utazás után valahogy könnyebb visszatérni a hétköznapokba, és ez nem csak érzés, a tudomány szerint az utazás valóban jót tesz az agyunknak. Azért is kell utazni, minél többet, hogyha tehetitek. Amikor új helyre érkezünk, rengeteg új inger ér bennünket, más utcákat látunk. Új illatokat érzünk, gondoljatok bele, ismeretlen hangokat hallunk, új ízeket kóstolunk. Az agyunk ilyenkor sokkal aktívabban dolgozik, mint a megszokott környezetben. Abban a mókuskerékben, amiben vagyunk nap mint nap. És ez segít frissen tartani a gondolkodást, és még a kreativitásunkra is bizony-bizony jó hatással lehet. De nem kell feltétlenül külföldre utazni ahhoz, hogy ezt megtapasztaljuk, mert egy közeli város felfedezése, egy kirándulás itt a szomszéd hegyekbe, vagy egy séta egy olyan településen, ahol még sosem jártunk, ugyanúgy új élményeket adhat. És ezzel azt is akarom mondani, hogy nem feltétlen muszáj most ahhoz elmenni külföldre, hogy kikapcsolódjon az agyunk és feltöltődjünk, hanem itt Romániában, Erdélyben is rengeteg szép hely van. Ruccanjunk ki 2-3 napot, a csendbe legyünk, és már is feltöltődve fogunk visszajönni. Az utazás ráadásul segít kiszakadni ugye a mindennapi rutinból, nem a megszokott útvonalon közlekedünk, nem ugyanazokat a feladatokat végezzük, és egy kis időre félre tehetjük a hétköznapi gondokat is, hát ez már önmagában csökkentheti a stresszt, és sokan éppen ezért nem is az úti célra emlékeznek vissza a legszívesebben, hanem az apró pillanatokra. Például, mi lehet apró pillanat? Egy gyönyörű naplemente, egy kedves beszélgetés, vagy egy váratlan élmény, ami mosolyt csalt az arcunkra. A nyár pedig talán a legjobb időszak arra, hogy új helyeket fedezzünk fel, akár messzire utazunk, akár csak a környéken kirándulunk egyet, minden új élmény gazdagít bennünket és feltölti az agy működését is. Úgyhogy kiránduljatok, szabadságoljatok minél többet, akár itt a legnagyobb slágerek társaságában.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Állásokat hirdetnek meg az egészségügyben. Ismét lesz Puzzle Marathon. Szünnap van a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 7600 betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyi intézményekben, jelentette be az Egészségügyi Minisztérium. A tárca szerint a 7621 meghirdetett állás között csaknem 3000 egészségügyi asszisztensi, több mint 2200 kisegítő egészségügyi, közel 1900 orvosi, valamint egyéb egészségügyi szakemberi és kutatói állás is szerepel. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter hangsúlyozta, megfelelő számú és felkészült szakemberek nélkül a kórházak nem tudnak teljes kapacitással működni. Újjáépül a Székelykeresztúri járóbetegrendelő. A több mint 100 éves épület felújítása várhatóan az ősz végére fejeződik be. A beruházást eredetileg uniós támogatásból tervezték megvalósítani, ám ezt az országos megszorítások miatt visszavonták. A munkát végül a helyi önkormányzat saját költségvetéséből, valamint Hargita megye tanácsának félmillió lejes hozzájárulásával finanszírozzák. A felújítás során korszerűsítik a fűtési és elektromos hálózatot, megerősítik az épület szerkezetét, megújul a tető, hőszigetelést kap az épület és napelemeket is felszerelnek. Negyedik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a 48 órás Puzzle Maratont. A közös kirakózás július 17-e és 19-e között várja az érdeklődőket a Városi Könyvtár előtti téren. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezésre nincs szükség. A szervezők idén több kategóriában is jutalmazzák a résztvevőket, díjat kap az, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb család, a legtávolabbról érkező vendég, valamint az a közösség, intézmény, vállalat vagy baráti társaság, amely a legtöbb résztvevőt mozgósítja. A rendezvény július 19-én vasárnap délután 4 órakor zárul, amikor árverésre bocsátják a 48 óra alatt elkészült kirakósokat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lépett pályára tegnap este az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozón a házigazdák 1-0-ra győztek, az utolsó percben szerzett góllal. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Vitebsk otthonában. A visszavágók jövő héten lesznek. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, az első negyed döntőt csak holnap 23 órától játszák, akkor Bostonban Franciaország Marokkóval találkozik. Pénteken 22 órától Los Angelesben lesz a Spanyolország-Belgium párharc. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miami-ban, aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyed döntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. A góllövő listát Messi vezeti 8 góllal, őt követik Mbappé és Haaland 7-7 góllal, illetve Harry Kane 6 találattal. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nyári témák Erikával. Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan, van, aki dolgozik, van, aki szabadságol, van, aki fürdik. Hát azért is gondoltam egy olyan témát, hogy boncolgassuk azt, mit is kell vinni mindig egy nyári kirándulásra, mert van, aki júliusban kirándul, van, aki augusztusban, de sose már tudni, hogy mit mondanak például a szakértők. A nyári kirándulások mindig jó élményt jelentenek, hát azért is megyünk, legyen szó egy közeli erdei sétáról, egy hegyi túráról, vagy akár egy tengerparti pihenésről. Viszont van néhány dolog, ami sokkal kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti ezeket a napokat. Az egyik legfontosabb a víz. A melegben sokkal gyorsabban kiszárad a szervezetünk, ezért mindig érdemes elegendő folyadékot vinni magunkkal, még akkor is, hogyha nem tűnik hosszúnak az út. Ez nagyon fontos. A másik alapvető dolog pedig egy kis harapnivaló. Hát egy szendvics, némi gyümölcs vagy egy műzliszelet sokszor bizony-bizony jól jön, főleg akkor, hogyha a kirándulás tovább tart a tervezetnél. Hogyha nyilván all-inclusive-ban vagyunk és egy hétig nyaralunk egy tengerparton, még akkor is azt mondom, hogy azért egy kis harapnivaló, egy kis rágcsálnivaló legyen nálatok a strandon, ott a parton, mert nem mindenki megy ugye 4-5 óránként vissza a szállodába ételt fogyasztani. Nem árt, hogyha van nálunk finomság. És nem árt, hogyha van nálunk sapka vagy kalap, hiszen a napsütés ilyenkor könnyen okozhat kellemetlenséget. Ugyanez igaz a naptejre is, főleg hosszabb szabadban töltött idő esetén, ezek mindenképp a táskában kell, hogy legyenek. És ami sokszor elfelejtődik, egy kis első segélycsomag. Hát nem kell nagy dologra gondolni. Egy pár sebb tapaszt, fertőtlenítő, vagy valami a kisebb sérülésekre. Nem árt, hogyha van nálunk egy-két gyógyszer, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, és hányinger elleni gyógyszer, vagy hasfáj

0: egymásra, ugye? Nem tudhatjuk, hogy mi ér bennünket az alatt a néhány nap alatt, amikor nem a megszokott környezetünkben vagyunk, így hát nem árt néhány dologra odafigyelni. A legfontosabb azonban talán nem is a tárgyak listája, hanem az, hogy lassítsunk egy kicsit. A kirándulás nem verseny, nem kell sietni, érdemes megállni minden látnivalónál, körbenézni, élvezni a természetet, a csendet, a szépségeket. És végül nem az számít, hogy mennyire volt hosszú az út, hanem az, hogy mennyire éreztük jól magunkat útközben. Én pedig kívánok mindenkinek jó utakat és balesetmentes kilométereket, hogyha ti is kirándulni indultok, akkor a legfontosabb kellékeket tényleg ne hagyjátok otthon.
1: Sztár Rádió, a hang

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg több

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: Állásokat hirdetnek meg az egészségügyben. Ismét lesz Puzzle Marathon. Szünnap van a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 7600 betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyi intézményekben, jelentette be az Egészségügyi Minisztérium. A tárca szerint a 7621 meghirdetett állás között csaknem 3000 egészségügyi asszisztensi, több mint 2200 kisegítő egészségügyi, közel 1900 orvosi, valamint egyéb egészségügyi szakemberi és kutatói állás is szerepel. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter hangsúlyozta, megfelelő számú és felkészült szakemberek nélkül a kórházak nem tudnak teljes kapacitással működni. Újjáépül a Székelykeresztúri járóbetegrendelő. A több mint 100 éves épület felújítása várhatóan az ősz végére fejeződik be. A beruházást eredetileg uniós támogatásból tervezték megvalósítani, ám ezt az országos megszorítások miatt visszavonták. A munkát végül a helyi önkormányzat saját költségvetéséből, valamint Hargita megye tanácsának félmillió lejes hozzájárulásával finanszírozzák. A felújítás során korszerűsítik a fűtési és elektromos hálózatot, megerősítik az épület szerkezetét, megújul a tető, hőszigetelést kap az épület és napelemeket is felszerelnek. Negyedik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a 48 órás Puzzle Maratont. A közös kirakózás július 17-e és 19-e között várja az érdeklődőket a Városi Könyvtár előtti téren. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezésre nincs szükség. A szervezők idén több kategóriában is jutalmazzák a résztvevőket, díjat kap az, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb család, a legtávolabbról érkező vendég, valamint az a közösség, intézmény, vállalat vagy baráti társaság, amely a legtöbb résztvevőt mozgósítja. A rendezvény július 19-én vasárnap délután 4 órakor zárul, amikor árverésre bocsátják a 48 óra alatt elkészült kirakósokat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lépett pályára tegnap este az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozón a házigazdák 1-0-ra győztek az utolsó percben szerzett góllal. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Vitebsk otthonában. A visszavágók jövő héten lesznek. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, az első negyed döntőt csak holnap 23 órától játsszák, akkor Bostonban Franciaország Marokkóval találkozik. Pénteken 22 órától Los Angelesben lesz a Spanyolország-Belgium párharc. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miamiban, aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyed döntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. A góllövő listát Messi vezeti 8 góllal, őt követik Mbappé és Haaland 7-7 góllal, illetve Harry Kane 6 találattal. Ma délutánra változékony időt, borúságboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Újjászékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

hogy mennyire valószínű, hogy azért több figyelmet kell most szentelni arra, hogy munka mellett kire hagyjuk a gyermeket. És hát a városvezetésnek is van bőven tennivalója még itt a vakációban. Például elő kéne készíteni mindent a tanévkezdésre. Hiszen tudjuk, Székelyudvarhelyen az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak annak érdekében, hogy átfogó és minden érintett számára elfogadható megoldás szülessen az Orbán Balázs általános iskolánál kialakult helyzetre, valamint a Benedekelek pedagógiai liceum megnövekedett terem igényének kezelésére is. Tennivaló az van bőven. És a cél az volt, hogy a bizonytalanságoknak véget vetve olyan szakmai konzultációkon alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől, vagyis most szeptembertől működőképes. És szerencsére megvan a végleges megoldás, már mindannyian tudjuk, de még egyszer nem árt elismételni. A harmadik egyeztetési körben körvonalazódott a jelenlegi megoldás, amely a meglévő kapacitások és ideiglenes infrastruktúra ötvözésére épül. Vagyis az elemi tagozatból 5 osztály a Móra Ferenc általános iskolában kezdi majd a tanévet. További 6 osztály a Backamadarasi Kisgergely református kollégium épületében kap majd helyet, és az 5-8 osztály a Tompa László általános iskolában tanul majd, ebből 6 osztály az iskola épületében, és 4 osztály pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben. Szakács Pál István polgármester el is mondta, hogy a moduláris tantermek beszerzését júliusban most elindítják, a szükséges forrásokat az önkormányzat pedig biztosítja. A cél, hogy a létesítmények még a vakáció ideje alatt telepítésre kerüljenek, és a működéshez szükséges engedélyek is rendelkezésre álljanak a tanévkezdésig. Emellett pedig a Benedekelek Pedagógiai Liceum iskola 5 tantermet használhat következő tanévtől a Backamadarasi Kisgergely református kollégiumban, úgyhogy minden megoldódni látszik, de minden jó, hogyha a vége jó, és reméljük, hogy szeptemberben tényleg jól alakul a tanévkezdés, itt pedig a következő percekben jól alakul a zenei kínálat is.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Állásokat hirdetnek meg az egészségügyben. Ismét lesz Puzzle Marathon. Szünnap van a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több mint 7600 betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyi intézményekben, jelentette be az egészségügyi minisztérium. A tárca szerint a 7621 meghirdetett állás között csaknem 3000 egészségügyi asszisztensi, több mint 2200 kisegítő egészségügyi, közel 1900 orvosi, valamint egyéb egészségügyi szakemberi és kutatói állás is szerepel. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter hangsúlyozta, megfelelő számú és felkészült szakemberek nélkül a kórházak nem tudnak teljes kapacitással működni. Újjáépül a Székelykeresztúri járóbetegrendelő. A több mint 100 éves épület felújítása várhatóan az ősz végére fejeződik be. A beruházást eredetileg uniós támogatásból tervezték megvalósítani, ám ezt az országos megszorítások miatt visszavonták. A munkát végül a helyi önkormányzat saját költségvetéséből, valamint Hargita megye tanácsának félmillió lejes hozzájárulásával finanszírozzák. A felújítás során korszerűsítik a fűtési és elektromos hálózatot, megerősítik az épület szerkezetét, megújul a tető, hőszigetelést kap az épület és napelemeket is felszerelnek. Negyedik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a 48 órás Puzzle Maratont. A közös kirakózás július 17-e és 19-e között várja az érdeklődőket a Városi Könyvtár előtti téren. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezésre nincs szükség. A szervezők idén több kategóriában is jutalmazzák a résztvevőket, díjat kap az, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb család, a legtávolabbról érkező vendég, valamint az a közösség, intézmény, vállalat vagy baráti társaság, amely a legtöbb résztvevőt mozgósítja. A rendezvény július 19-én vasárnap délután 4 órakor zárul, amikor árverésre bocsátják a 48 óra alatt elkészült kirakósokat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lépett pályára tegnap este az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozón a házigazdák 1-0-ra győztek, az utolsó percben szerzett góllal. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Vitebsk otthonában. A visszavágók jövő héten lesznek. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, az első negyed döntőt csak holnap 23 órától játsszák, akkor Bostonban Franciaország Marokkóval találkozik. Pénteken 22 órától Los Angelesben lesz a Spanyolország-Belgium párharc. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miamiban, aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyed döntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. A góllövő listát Messi vezeti 8 góllal, őt követik Mbappé és Haaland 7-7 góllal, illetve Harry Kane 6 találattal. Ma délutánra változékony időt, borúságboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg

0: Állásokat hirdetnek meg az egészségügyben. Ismét lesz Puzzle Marathon. Szünnap van a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több mint 7600 betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyi intézményekben, jelentette be az egészségügyi minisztérium. A tárca szerint a 7621 meghirdetett állás között csaknem 3000 egészségügyi asszisztensi, több mint 2200 kisegítő egészségügyi, közel 1900 orvosi, valamint egyéb egészségügyi szakemberi és kutatói állás is szerepel. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter hangsúlyozta, megfelelő számú és felkészült szakemberek nélkül a kórházak nem tudnak teljes kapacitással működni. Újjáépül a Székelykeresztúri járóbetegrendelő. A több mint 100 éves épület felújítása várhatóan az ősz végére fejeződik be. A beruházást eredetileg uniós támogatásból tervezték megvalósítani, ám ezt az országos megszorítások miatt visszavonták. A munkát végül a helyi önkormányzat saját költségvetéséből, valamint Hargita megye tanácsának félmillió lejes hozzájárulásával finanszírozzák. A felújítás során korszerűsítik a fűtési és elektromos hálózatot, megerősítik az épület szerkezetét, megújul a tető, hőszigetelést kap az épület és napelemeket is felszerelnek. Negyedik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a 48 órás Puzzle Maratont. A közös kirakózás július 17-e és 19-e között várja az érdeklődőket a Városi Könyvtár előtti téren. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezésre nincs szükség. A szervezők idén több kategóriában is jutalmazzák a résztvevőket, díjat kap az, aki a legtöbb időt tölti a kirakóknál, a legnépesebb család, a legtávolabbról érkező vendég, valamint az a közösség, intézmény, vállalat vagy baráti társaság, amely a legtöbb résztvevőt mozgósítja. A rendezvény július 19-én vasárnap délután 4 órakor zárul, amikor árverésre bocsátják a 48 óra alatt elkészült kirakósokat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lépett pályára tegnap este az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozón a házigazdák 1-0-ra győztek az utolsó percben szerzett góllal. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Vitebsk otthonában. A visszavágók jövő héten lesznek. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, az első negyed döntőt csak holnap 23 órától játszák, akkor Bostonban Franciaország Marokkóval találkozik. Pénteken 22 órától Los Angelesben lesz a Spanyolország-Belgium párharc. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miamiban, aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyed döntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. A góllövő listát Messi vezeti 8 góllal, őt követik Mbappé és Haaland 7-7 góllal, illetve Harry Kane 6 találattal. Ma délutánra változékony időt, borúságboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt párszor.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: én nyertem.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: Nemzeti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.